gyere, megadom a gyermek, szóval időszakot lehet tenni bár. Ám ők ügyőre, adj egy like, share, és subscribe-gadinon.